Vi me kriech mele sche spigel agus dehre me reske gen klachan rish gor an blien jeres doi. Ma kriech ne mele gaile vi shaske kuig. No chalmage, chalmage tri al island e cherev lien. Agus di sche sin jack.